0: you。
1: 他说什么？
2: Műszergyasszulajdoni szoktak el. Az elkövető tűzharcba keveredtek a rendőrséggel, majd ezt követően elmenekültek. A lövöldözés.
3: 苗苗，没事的，小事。
4: 你只是被全球通缉。
3: 你别往坏处想，没事，冷静啊，别往坏处想。

0: Basszus! Húzzunk innen!
1: Anyád a dudás, te fasz!
2: Hoverosz, ha Jason Island, mi a vészje?
1: Húzzatok innen a vérbe!
2: Quinzo, Quinzo!
1: Bazd meg!
2: Ha? Csúszta!
1: Csúszta!